Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

Őtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíksz

0: FM Rádió.
1: Bárhol.
2: Bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei. Változatosan.
0: Változatosan.

Fültől fülig FanFM. FM 87.6.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM Fülig zene.
1: Napok óta nem alszok, mert azt hallom a szomszédnál sír a gitár.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.
0: Fülig zene.
3: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig

0: to the hits. It's
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: Zene, főleg magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, főleg zene.
0: A jóból sosem elég, Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, főleg zene.

0: magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Beázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfelel.

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék Órája. A jóból sosem elég, Magyar Zenék Órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: FM.
1: The number one hit music station.
0: Hit music station.
2: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székely

0: Görlőt 11,99 banyért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
1: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a Paxton nedves száraz kárpit tisztító porszívó mindössze 369, valamint a két személyes Renforce pamutágynemű csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak!

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás június 18-a és 22-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül legkésőbb június 26-áig egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely június 27-e és július 5-e között érvényes. Lidl, igazán megéri!
1: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a csíkszeredai Kauflandban a Nagy Rét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadrmax.ro oldalon.
0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai biócseresznye 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani, és a piros húsos paprika kilója 11,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

0: Kotyogó. A hét törpe közül Szundit kedvelem leginkább. Kotyogó.
1: Szundinak még lehet engedni egy-két percet, de nem többet, mert hétfő van, és így igaz, a kánikula ránk van törve. Így az ember aluszékonyabb, de ne hétfőn tegye, mert hétfőn új lendülettel, új kezdetnek kell neki szaladni. Bizony, bizony, bizony. És erről egy percig sem fogunk megfeledkezni. 8 óra múlt 3 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Kintarotto vagyok, köszöntöm Önöket fülig zenékkel, friss kávéval, és egy ilyen igazán jó hétfői hangulattal tartsanak velünk.
2: Cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os mélybarát elemeját sóslében 39,99 baniért, 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 29,99 baniért, és 120 méteres kétrétegű Floralis konyhai papírtörlőt 11,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri!
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
0: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás június 18-a és 22-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül legkésőbb június 26-áig egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely június 27-e és július 5-e között érvényes. Lidl, igazán megéri.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
4: Igen, miért?
3: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
4: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
3: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
4: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
5: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
6: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
7: Reklámot hallottak.

Robbie Williams és a Rock DJ 9:50. Paulinák, Tamások, Ákosok, Albinok, boldog névnapot kívánok! 393 éve Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. 120 éve született Billy Wilder, amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. Olyan művek fűződnek a nevéhez, mint a Legény lakás, illetve Van, aki forrón szereti. 78 éve született Cserháti Zsuzsa énekesnő. 77 éves a mai napon Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. 189 éve, 1837-ben elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését. 178 éve, 1848-ban Párizsban kitört a munkások felkelése, a júniusi csata, a történelem első nagy szocialista megmozdulása. A kalendárium rovatunk végén Paulinától hozom az ajándékdal. Ez a mosoly 2023-ból.

0: Július 3-án jön Madonna a pop nagyasszonyának 15. soron következő nagy lemeze, album, ez a Confessions 2. Ez a nevében is utal, a 2005-ben megjelent a nagy sikerű Confessions on a Dance Floor című lemezre, ez valamilyen folytatásnak szánta a művésznő. Hétfőn kezdődik az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148.000 8. osztályt végzett tanuló iratkozott fel, 2956 vizsgaközpontban, írja az Azure Press. A mai napon román nyelvből és irodalomból, szerdán matematikából vizsgáznak a diákok, csütörtökön pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók. A képességfelmérő vizsga első eredményeit július 1-én délig teszik közzé. A vizsgázók ugyanaznap déli 2 és este 6 óra között, valamint a 2-án és 3-án is megtekinthetik a dolgozatokat, illetve óvást nyújthatnak be. A végleges eredményeket július 8-án közlik. Nagyon sok sikert kívánunk mindazoknak a diákoknak, akik már bennülnek a vizsgatermekben. Kívánom, hogy akadály nélkül vegyék ezeket a feladatokat. Nem olyan bonyolult az, csak oda kell tenni magunkat.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csom nélküli sertés comb 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plusszal, a 210 g-os konfiszeri firenze minibisszimó glazúros sütemény 5,89 bani a Lidl Plusszal, és az 1 kg-os Don Café Elita szemes kávé 49,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett 1-400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lei. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Reklámot hallottak.
7: Érzi már a reggel smakját? Kotyogó.

0: napról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Sűrűködre vonatkozó azonnali figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn Hargita megyére. Eszerint a reggeli órákban több Hargita megyei településen ködképződésre kell figyelni. A látótávolság 200, helyenként pedig 50 méter alá csökkent. Ajánlott mérsékelt sebességgel óvatosan közlekedni, felkapcsolt ködlámpával és a követési távolság növelésével.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: A 2026-os Észak-Amerikai Labdarúgó Világbajnokság csoportkörének második fordulója igencsak eseménydús hétvégét hozott június 20-án, 21-én, több nagy ágyú javítani tudott az első körös botlása után, míg néhány csoportban teljesen nyíltá vált a küzdelem. A hétvége legfontosabb eseményeinek eredményeit illetően június 20-án szombaton zajlott a holland gála és a német továbbjutás. Hollandia-Svédország 5-1, illetve Németország elefánt csontpart 2-1, Japán-Tunézia 4-0, Ecuador-Curaçao 0-0. Június 21-én vasárnap számos érdekes meccset követhettek azok, akik nyilván követik a foci BB eseményeit. Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0, Új-Zéland, Egyiptom 1-3, Belgium, Irán 0-0, illetve Uruguay, Zöldfoki Köztársaság 2-2. A hétfői nappal a csoportkör utolsó felvonásai és a maradék csoportok második fordulós meccsei következnek, többek között az Argentina, Ausztria, valamint a Franciaország, Irak összecsapásokkal.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak. Fun F.

Újabb fordulat a belpolitikai válságban, a Nemzeti Liberális Párt nem támogatja az Adrián Veste által javasolt kabinetet, az AUR sem szavazza meg a Veste kormányt és előrehozott választásokat akar. A Szociáldemokrata Párt viszont kész válni a kormányzásba. A PESZEDE országos politikai tanácsa vasárnap egyhangulag úgy döntött, részt vesz a Veste kabinetben. További részletek 6 percen belül a híradóban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb fordulat a belpolitikai válságban, a Nemzeti Liberális Párt nem támogatja az Adrián Veste által javasolt kabinetet, ehelyett egy fél éves politikai paktumot ajánlanak a pártoknak és Nikus Ordán államfőnek egy kisebbségi kormány működtetésére. Ilija Bolozsán pártelnök hangsúlyozta, a Veste a kabinet mögött nincs átlátható parlamenti többség, ezért a panelek képviselői kivonulnak majd a bizalmi szavazásról. Mivel a liberálisok bizalma megrendült a beszédében, a pártelnök szerint jelenleg egy fél éves átmeneti megállapodás az egyetlen életképes megoldás a gazdasági stabilitás megőrzésére. A panelek két forgatókönyvet lát maga előtt, vagy a szociáldemokrata párt alakít kisebbségi kormányt a nyílt partnereivel, vagy a panele az USZERE és az RMDSZ hoz létre egy jobb-közép koalíciót. A tét óriási, ugyanis a tétlenség miatt Románia több mint 1 milliárd eurót veszíthet. Az országos helyreállítási terv a PNRR alapjaiból. A paktum értelmében a leendő kormánynak július közepéig el kellene fogadnia a vállalt reformtörvényeket, és tartania kellene a költségvetési hiánycélt. Bolozsán elvi szinten már egyeztetett az USZERE és az RMDSZ vezetőivel, akik nyitottak a javaslatra. Az államfő bal középkormányt bíz meg a jobb közép ellenzék megszavazza azt, és az év végéig nem buktatja meg. Feltéve, ha a kabinet tartja magát a gazdasági vállalásokhoz. Fordított esetben a PESZED-ének kellene kívülről biztosítania a jobb közép kormány beiktatását. Az AUR sem szavazza meg a Vestel kormányt, és előrehozott választásokat akar, jelentette ki Petrișor Peiu. A Románok Egyesületért Szövetség szenátusi frakcióvezetője vasárnap este egyértelművé tette. A pártja képviselői és szenátorai egységesen nemet mondanak a kijelölt miniszterelnök kabinetjére. Peiu ugyanakkor visszautasította azokat a pletykákat, miszerint a párton belül létezne egy lázadó csoport, az úgynevezett Muhammad Murad féle tábor, amely mégis átszavazna a kormány mellett. A frakcióvezető szerint ezek a híresztelések hamisak, és csak azt a látszatot akarják fenntartani, mintha Adrián Vesteának meg lenne a többsége a parlamentben. A politikus hozzátette, nem is tárgyalt a kijelölt miniszterelnökkel. Leszögezte, hogy az AUR nem akar beszállni a korábbi koalíciós pártok vitáiba, nem állva egyik oldal mögé sem, a politikai válságból kivezető egyetlen utat pedig az előrehozott parlamenti választásokban látja. A szociáldemokrata párt kész beszállni a kormányzásba. A PESZED országos politikai tanácsa vasárnap egyhangúlag döntött. Részt vesz a Vestel kabinetben. A párt szerint a Romániának sürgősen működőképes kormányra van szüksége, hogy véget lehessen vetni a politikai patthelyzetnek. A szociáldemokraták ugyanakkor feltételekhez kötik a szerepvállalást. Követelik a kormányprogram módosítását, a hangsúlyt a gazdasági növekedésre, az infláció letörésére és a kiszolgáltatott csoportok védelmére helyeznék, a költségvetési egyensúly megőrzése mellett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre száraz időjárásra lehet számítani, azonban a gomoly felhőzet megvastagszik, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 17 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 25 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival szétnézünk persze a BBC hétvégi top 40 éven is, lássuk, kik uralják ezúttal, legalábbis a britek szerint az európai zeneipart, illetve emellett összeállítunk egy nyári kapszula gardróbot férfiaknak. Ha mindez érdekli Önöket, tartsanak velem!

0: ezekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Hallod, hogy értekezlet már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhája gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhája féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Elkezdődött az Axiók Dedemániája a Dedemánban. Most a Paxton nedves száraz kárpit tisztító porszívó mindössze 369, valamint a kétszemélyes Renforce pamutágynemű csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csom nélküli sertés comb 100 grammonként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 210 grammos konfiszeri firenze minibisszimó glazúros sütemény 5,89 bani a Lidl Plus-szal, és az 1 kg-os Don Café Elita szemes kávé 49,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana Pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a csíkszeredai Kauflandban a Nagyrét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadrmax.ro oldalon.
5: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Reklámot hallottak.

0: Lady Gaga és a Garden of Eden 2025-ből nem olyan bonyolult felépíteni egy nyári kapszula gardróbot férfiaknak, sőt, kevés, de minőségi és egymással maximálisan kombinálható darabból egészen könnyen el lehet boldogulni a hétköznapokban is. A kulcs a légáteresztő anyagokban, lembászonban, pamutban, vékony gyapjú blendekben van, és nyilván figyelni kell a színpalettára, amely a nyári hőségben a letisztult laza eleganciát az úgynevezett urban zen vagy casual chic vonalat támogatja. Van egy 16-18 darabos alapcsomag, abból már nagyon-nagyon jól lehet építkezni. A hétköznapi rohanástól a vízparti rendezvényeken át a stílusos esti programokig minden lefedhető. Hát vízpart nem nagyon leledzik még közelünkben, de hát ha előbb-utóbb egyszer csak. Nos, nézzük a felsőget, illetve a rétegezés alapjait. A trükk az, hogy a felsők önmagukban is és egymásra véve is, például a pólóra vett kigombolt ing is tudjon működni. Legyen alapvető sima fehér trikónk, egy tengerészkép, kék és egy földszínű, ez a három alapdarab. Aztán nem árt, hogyha van egy-két pikoló darab, egy fokkal elegánsabb, mint a sima póló. A kötött verziók most rendkívül stílusosak, és legyen két-három darab len vászon ingünk, ugyanis ezek a nyár abszolút királyai. A kényelmet és a szabást illetően ugye nézzük az alsókat. A nyári nadrágoknál a legfontosabb, hogy ne legyenek túl szűkek. A kicsit lazább, egyenesebb szabások sokkal jobban szellőznek, nyilván ilyenkor sokkal jobban működnek. Legyen legalább egy csínó nadrágunk, aztán legyen legalább egy-két darab len vászon nadrág, és legyen legalább két rövid nadrág. Ezek mind-mind jól jönnek a nyári szezonban. A lábbeléket és a kiegészítőket illetően itt már azért lehet jobban válogatni, hiszen hogyha van egy minimalista fehér sportcipőnk, egy sneaker, akár bőr, akár prémium vászon, ez öltönyhöz, csínóhoz és rövidnadrághoz is viselhető. Aztán itt van a loaferek és a szarvasbőr slip-onok egészen pontosan, vagy zokni nélkül, vagy titok zoknival hordva, azonnal megadják azt a bizonyos Riviera életérzést, hát nálunk olyasmi fejben tud működni. A kiegészítőket illetően letisztult egyszerű és jó minőségű napszemüveg, nyilván nagyon fontos, hogy az UV-szűrő legyen benne rendben, illetve egy bőröv is nagyon jól jön ilyenkor. Esetleg, hogyha valaki olyan, hogy szereti a táskákat is hordani, akkor bizony érdemes egyet beszerezni, kisebbet, nagyobbat, vára vehetőt, vagy ilyen átalvetőset, kinek ami szimpatikusabb. Hogy ne kelljen gondolkodni reggel a szekrény előtt, érdemes a három szín szabályt követni, és alapszínnek lehet választani fehéret, krémszínt vagy bézst, ugye? Nyilván a fehérnél is lehet játszani a különböző árnyalatokkal. A kiegészítő színeket illetően itt van a homokszín, a kaki, az olajzöld, illetve a zsája, és a kontrasztot tekintve a nyári fókuszt mire helyezzük, a tengerész kékre, az antracitra, illetve a feketére, de ezeket ugye csak estére. A monokróm, például a tetőtől talpi krémszín vagy bézs különböző árnyalatait felhasználó szett, vagy a textúrák játéka, mondjuk sima pamutpóló egy durvább szövésű lenvászon ing alatt, azonnal a prémium átgondolt megjelenést kölcsönzi viselőjének, anélkül, hogy túl öltözöttnek hatna. Van néhány alapszabály, van néhány alapdarab, és már is megvan a kapszula gardróbunk nyárra.
1: Csíkszereda, tekeri ránk! Ha FM, az Fan FM! És pont! Baby, go!

0: a legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. június 23-án kedden reggel 9 és délután 3 óra között javítási munkálatok miatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható a Dénes László Puskaporos, valamint Akarat utcákban, illetve a Tudor Vladimirescu utca 38 szám alatt. A munkálatok idején nyomáscsökkenésre kell számítani a Tudor negyed felső részén, valamint a Kalász negyedben. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat, a jelenség azonban rövid időn belül megszűnik.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai biócseresznye 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani, és a piros húsos paprika kilója 11,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.

A briteknél királynők ülnek a trónon, legalábbis, ami a hivatalos kislemezlista 40-es rangsorát illeti. Meg sem lepődöm már azon, tehát gyakorlatilag, hogy a Taylor Swift valamit megjelentett, az pikpak vagy az első, vagy legalább a második, illetve a harmadik helyre kerülve nyitásban. A Toy Story 5. részének betétdala az I Knew It, I Knew You Starból az első hely nyitott a briteknél. Ezt hamarosan meg is hallgatjuk ezt a dalt, illetve Olivia Rodrigo nagyon durván nyomja ezekben a hetekben, ugyanis második helyen van a Stupid Song, harmadik helyen van a The Cure, illetve negyedik helyen van Sam Fender és Olivia Dean Rain Me In, továbbra is nagyon tartja magát, 5. helyet elcsípte ismét magának a Drop Dead Olivia Rodrigo, illetve 6. helyre csúszott vissza Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Természetesen ezek még mind sláger kategóriában sorolandók. 7. helyre csúszott be egy úriember nyilván a korábbi 4. helyen említett duettet illetően, de ez az úriember már nincs közöttünk. Ő Michael Jackson, és még mindig látható a mozikban a Michael című film, így jó néhány 10-20, sőt akár 30 évvel ezelőtt megjelent dal került vissza tőle az aktuális slágerlistákra. 7. a Billie Jean, illetve 8. a Beat It. Tame Impala 9. a Draculával, illetve a 10-ben még éppen csak, hogy becsusszant Zara Larsson és a Midnight Sun. No de visszatérve az első helyre, I Knew It, I Knew You, érkezik Taylor Swift és a Toy Story.

0: Taylor Swift és az I Know It, I Know You a Toy Story 5. részének betétdala a briteknél a kislemezlista első helyén van. Egyébként a Toy Story-t ezen a héten is vetítik a Csíki moziban is, méghozzá június 27-én délelőtt 11 órától magyar szinkronnal.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fül.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb fordulat a belpolitikai válságban, a Nemzeti Liberális Párt nem támogatja az Adrián Veste által javasolt kabinetet, ehelyett egy fél éves politikai paktumot ajánlanak a pártoknak és Nikus Ordán államfőnek egy kisebbségi kormány működtetésére. Ilija Bolozsán pártelnök hangsúlyozta, a Veste a kabinet mögött nincs átlátható parlamenti többség, ezért a panelek képviselői kivonulnak majd a bizalmi szavazásról. Mivel a liberálisok bizalma megrendült a beszédében, a pártelnök szerint jelenleg egy fél éves átmeneti megállapodás az egyetlen életképes megoldás a gazdasági stabilitás megőrzésére. A panelek két forgatókönyvet lát maga előtt, vagy a szociáldemokrata párt alakít kisebbségi kormányt a nyílt partnereivel, vagy a panele az USZERE és az RNDS hoz létre egy jobb-közép koalíciót. A tét óriási, ugyanis a tétlenség miatt Románia több mint 1 milliárd eurót veszíthet. Az országos helyreállítási terv a PNRR alapjaiból. A paktum értelmében a leendő kormánynak július közepéig el kellene fogadnia a vállalt reformtörvényeket, és tartania kellene a költségvetési hiánycélt. Bolozsán elvi szinten már egyeztetett az USZERE és az RNDS vezetőivel, akik nyitottak a javaslatra. Az államfő bal középkormányt bíz meg a jobb közép ellenzék megszavazza azt, és az év végéig nem buktatja meg. Feltéve, ha a kabinet tartja magát a gazdasági vállalásokhoz. Fordított esetben a PESZED-ének kellene kívülről biztosítania a jobb közép kormány beiktatását. Az AUR sem szavazza meg a Vestel kormányt, és előrehozott választásokat akar, jelentette ki Petrisor Peju. A Románok Egyesületért Szövetség szenátusi frakcióvezetője vasárnap este egyértelművé tette. A pártja képviselői és szenátorai egységesen nemet mondanak a kijelölt miniszterelnök kabinetjére. Peju ugyanakkor visszautasította azokat a pletykákat, miszerint a párton belül létezne egy lázadó csoport, az úgynevezett Muhammad Murad féle tábor, amely mégis átszavazna a kormány mellett. A frakcióvezető szerint ezek a híresztelések hamisak, és csak azt a látszatot akarják fenntartani, mintha Adrián Vesteának meg lenne a többsége a parlamentben. A politikus hozzátette, nem is tárgyalt a kijelölt miniszterelnökkel. Leszögezte, hogy az AUR nem akar beszállni a korábbi koalíciós pártok vitáiba. Nem állva egyik oldal mögé sem, a politikai válságból kivezető egyetlen utat pedig az előrehozott parlamenti választásokban látja. A szociáldemokrata párt kész beszállni a kormányzásba. A PESZEDE országos politikai tanácsa vasárnap egyhangúlag döntött, részt vesz a Vestel kabinetben. A párt szerint a Romániának sürgősen működőképes kormányra van szüksége, hogy véget lehessen vetni a politikai patthelyzetnek. A szociáldemokraták ugyanakkor feltételekhez kötik a szerepvállalást. Követelik a kormányprogram módosítását, a hangsúlyt a gazdasági növekedésre, az infláció letörésére és a kiszolgáltatott csoportok védelmére helyeznék, a költségvetési egyensúly megőrzése mellett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre száraz időjárásra lehet számítani, azonban a gomoly felhőzet megvastagszik, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 17 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 25 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között van néhány zenei újdonság. Ezeket hoztam magammal, mint például Rúzsa Magdi és a Vadi új dal a Rúzs, Shakira Burna Boy, valamint a Die Die és Curly Hook és a Summer Vibe. Persze az egész órát kitöltjük csupa jó zenékkel. Ha a kedvük van, tartsanak velem a 87.6-on. Mindenek előtt DJ Goya és a Mi Chico érkezik most a mai kotyogó utolsó órájának kezdetén.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lei. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

0: A Mocsai 1990-ből a régió országainak zsömében bővül a piac, nálunk a vásárlóerő csökkenése miatt látványosan szűkül, azaz a háztartási elektronikai cikkeken is megpróbálunk spórolni. Az első negyed évben 9%-kal összezsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, értesült az economicdia.ro, ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. Globálisan 9%-kal bővült a piac, míg a régióban a helyzet országonként nagyban változik. A legnagyobb léptékű 14, illetve 7%-os növekedés Magyarországon és Csehországban következett be. Ellenben Lengyelországban, Romániához hasonlóan csökkentek az eladások. A vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség. A kutatásból az is kiderül, hogy az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért.
1: Fun FM Rádió, Fülig zene!
2: Ultimatum. Bad man no take ultimate. Go in. You have a steer.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgató.

Szolnék voltak a Pénáó 3:41 előtt egy perccel. Felix zenék között továbbra is a jó kis pörgős ritmusok mennek, hiszen meg kell alapozzuk valahogy a hétfői nap hangulatát annak érdekében, hogy ez bizony egy ilyen jó erős lökettel kitartson egészen a közelgő hétvégéig. Hol van az még? Úgy tűnik, hogy kissé szeles az időjárás, ez valamelyest ront a hőérzeten, bár ahogy elnézem a délelőttöt, megússzuk szárazon, hát ez összejönne délutánra is, bár kora estétől látok némi záport, zivatart, ráadásul ezek villámok kíséretében érkezhetnek. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 26 fokig emelkedik a csúcsérték, ami a jelenleg mért hőérzetet illeti, ez megfelel a valóságnak, azaz 19 fok van.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb fordulat a belpolitikai válságban, a Nemzeti Liberális Párt nem támogatja az Adrián Veste által javasolt kabinetet, ehelyett egy fél éves politikai paktumot ajánlanak a pártoknak és Nikus Ordán államfőnek egy kisebbségi kormány működtetésére. Ilija Bolozsán pártelnök hangsúlyozta, a Veste a kabinet mögött nincs átlátható parlamenti többség, ezért a PNL képviselői kivonulnak majd a bizalmi szavazásról. Mivel a liberálisok bizalma megrendült a beszédében, a pártelnök szerint jelenleg egy fél éves átmeneti megállapodás az egyetlen életképes megoldás a gazdasági stabilitás megőrzésére. A PNL két forgatókönyvet lát maga előtt, vagy a szociáldemokrata párt alakít kisebbségi kormányt a nyílt partnereivel, vagy a PNL az USZERE és az RNDS hoz létre egy jobb-közép koalíciót. A tét óriási, ugyanis a tétlenség miatt Románia több mint 1 milliárd eurót veszíthet az országos helyreállítási terv a PNR-re alapjaiból. A paktum értelmében a leendő kormánynak július közepéig el kellene fogadnia a vállalt reformtörvényeket, és tartania kellene a költségvetési hiánycélt. Bolozsán elvi szinten már egyeztetett az USZERE és az RNDS vezetőivel, akik nyitottak a javaslatra. Az államfő bal középkormányt bíz meg a jobb közép ellenzék megszavazza azt, és az év végéig nem buktatja meg. Feltéve, ha a kabinet tartja magát a gazdasági vállalásokhoz. Fordított esetben a PESZED-ének kellene kívülről biztosítania a jobb közép kormány beiktatását. Az AUR sem szavazza meg a Veste kormányt, és előrehozott választásokat akar, jelentette ki Petrisor Peju. A Románok Egyesületért Szövetség szenátusi frakcióvezetője vasárnap este egyértelművé tette. A pártja képviselői és szenátorai egységesen nemet mondanak a kijelölt miniszterelnök kabinetjére. Peju ugyanakkor visszautasította azokat a pletykákat, miszerint a párton belül létezne egy lázadó csoport, az úgynevezett Muhammad Murad féle tábor, amely mégis átszavazna a kormány mellett. A frakcióvezető szerint ezek a híresztelések hamisak, és csak azt a látszatot akarják fenntartani, mintha Adrián Vesteának meg lenne a többsége a parlamentben. A politikus hozzátette, nem is tárgyalt a kijelölt miniszterelnökkel. Leszögezte, hogy az AUR nem akar beszállni a korábbi koalíciós pártok vitáiba, nem állva egyik oldal mögé sem, a politikai válságból kivezető egyetlen utat pedig az előrehozott parlamenti választásokban látja. A szociáldemokrata párt kész beszállni a kormányzásba. A PESZEDE országos politikai tanácsa vasárnap egyhangúlag döntött. Részt vesz a Veste kabinetben. A párt szerint a Romániának sürgősen működőképes kormányra van szüksége, hogy véget lehessen vetni a politikai patthelyzetnek. A szociáldemokraták ugyanakkor feltételekhez kötik a szerepvállalást. Követelik a kormányprogram módosítását, a hangsúlyt a gazdasági növekedésre, az infláció letörésére és a kiszolgáltatott csoportok védelmére helyeznék, a költségvetési egyensúly megőrzése mellett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre száraz időjárásra lehet számítani, azonban a gomoly felhőzet megvastagszik, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben, a csúcsérték 25 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 22 fokig emelkedett a hőmérséklet Csíkszeredában és környékén. 11 óra múlt, 4 perc, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Fülig zenék itt nálunk az éterben. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak.

Sony Federa és James Lee, valamint az All This Time 2025-ös megjelenése 4:12 előtt 4 perccel, kendő, falá, papagáj és egy hatalmas aranykarika a fülben. Ha kalózsokról van szó, mindenkinek ez a kép ugrik be először, ám míg a hollywoodi filmekben a fülbe való csupán a lázadó tengeri rablók, vagány kettő előtt 4 perccel, kendő, falá, papagáj és egy hatalmas aranykarika a fülben, ha kalózsokról van szó, mindenkinek ez a kép ugrik be először, ám míg a hollywoodi filmekben a fülbe való csupán a lázadó tengeri rablók, vagány kiegészítője, a valóság

0: tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.

A hollywoodi filmekben a kalózok fülbevalója csak vagány kiegészítő, a valóságban viszont a puszta túlélésről szólt. Az arany és ezüst karikák mögött komoly gyakorlati okok és biztosítási funkciók álltak. A tengeri csatákban az ágyuk dörrenése könnyen beszakíthatta a dobhártyát. A kalózok a fülbevalójukra viaszos golyókat vagy gyapjú gyarabokat akasztottak, amelyeket harc közben egyszerűen csak füldugóként a fülükbe tömködtek. A tengerészek rettegtek attól, hogy tisztességes temetés nélkül a lelkük a hullámsírban ragad. Ha a tengerpartra mosta a holttestüket, a fülben lévő nemes fém fedezte a temetés költségeit. Sokan a szülővárosuk nevét is belevésték a karikába, hogy azonosítani lehessen őket, hol szeretnének végső nyugovóra térni. Úgy hitték egyébként, hogy a fülcimpa átlyukasztása javítja a látást és megelőzi a

tengeri betegséget. Bár ez akkoriban babonának tűnt, a modern akupunktúra igazolta, hogy a fülcimpán valóban található, a látásért és az egyensúlyért felelős a reflex zóna, és valóban működhetett a fülcimpa átszúrása már akkor, amikor a kalózok is hittek már benne. Az ikonikus aranykarika egyébként egyszerre volt kezdetleges munkavédelmi eszköz, hordozható életbiztosítás és orvosi talizmán, és igen, még azóta is fennmaradt a köztudatban, nyilván ebben a dologban sokat köszönhetünk Hollywoodnak, és hogyha már a filmipar mint olyan szóba jött, hadd említem meg, hogy a folytatásban a Kalózok című magyar vígjáték 1999-ből egyik betétdalát hozom, a Jazz meg az formáció, illetve Dr. Béres előadásában. Egyébként a vígjáték betétdalai Dés László és Geszti Péter szerezték. A filmzene hozta életre a Jazz meg az formációt, amely az albummal elnyerte az Arany Zsiráf díjat az év filmzenéje kategóriában. A folytatásban érkezik a Ma jól vagyok.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. június 23-án kedden reggel 9 és délután 3 óra között javítási munkálatok miatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható a Dénes László Puskaporos, valamint Akarat utcákban, illetve a Tudor Vladimirescu utca 38 szám alatt. A munkálatok idején nyomáscsökkenésre kell számítani a Tudor negyed felső részén, valamint a Kalász negyedben. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat. A jelenség azonban rövid időn belül megszűnik.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a Paxton nedves száraz kárpit tisztító porszívó mindössze 369, valamint a két személyes Renforce pamutágynemű csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.

12 lesz 4 perc múlva, lassan már elgondolkodhatunk valami könnyű kis hétfői ebédkében. Azért mondom, hogy könnyű, mert általában ilyenkor, amikor magasabb a hőmérséklet, akkor kicsit lassabban emésztünk, vagy egy kicsit ugye elevebben vagyunk lassulva, és nem kell még a szervezetünket tovább terhelni valami nagy, zsíros, kemény dolgokkal. Főleg egy ilyen kiadós hétvége után, mint amilyen az enyém volt, a Taste of Transylvania Marosvásárhelyi kiadásán. Ugye most már többet szerveznek, de nyilván a szívünk csöcske mindig a gyímesi marad. Idén azonban már 5 lesz, így már megvolt a szentendrei, a gyalui, a vásárhelyi, következik majd szeptemberben a gyémesi, illetve októberben Bukarestben is találkozhatunk. A falu múzeumban a múzeum szátulói fog otthont adni a Taste of Transylvania Boutique Fesztiválnak. Marosvásárhelyen a várnál jobb helyszínt szerintem keresve se lehetett volna találni.

0: Phil Collins és a Suspiria 1985-ből volt a mai kotyogó utolsó felvétele. Bízom benne, hogy jó tempóban indítottuk el a hétfői napot, és találkozunk a holnap is, illetve egész héten együtt. Nem azt mondom, hogy virradunk, meg zöld hajnalban kelünk, de hogy a kávét együtt fogyasztjuk, az bizony már így. Hétfőre ad egy ilyen pozitív vibe-ot. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozzunk holnap is.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene.
2: Fülig Zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Döntő szakaszban lév a parlament az új kormány megalakulásának folyamatában, miután a kijelölt miniszterelnök Adrián Vestel benyújtotta a törvényhozásnak a kormányprogramot és az ország vezetésére javasolt miniszteri csapat névsorát. A parlament két házának együttes állandó bizottságai online formában üléseznek. A napirend főpontja az Adrián Vestel által javasolt kormány beiktatásának hivatalos menetrendje és annak elfogadása. Az ülésen meghatározzák a miniszterjelöltek parlamenti bizottságok előtti meghallgatásainak, valamint a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén tartandó végső szavazásának az időpontját is. Az RNDS olyan megoldást keres és támogat, amely lehetővé teszi a magyar ellenes erők nélküli kormányzást, jelentette ki hétvégén Kelemen Hunor, a szövetség elnöke, a politikai alakulat Maros megyei szervezetének küldött gyűlésén. Az elnök úgy fogalmazott, az RNDS azért nem szavazza meg a Vestel kormányt, mert a beiktatásához a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR és más kisebb szélsőséges magyar ellenes pártok szavazataira is szükség lenne. Hozzátette, az RNDS nem fog beszorulni a román pártok és az intézmények háborújába. Ugyanakkor Kelemen Hunor hangsúlyozta, a kérdés most is az, mi szolgálja az erdélyi magyar közösség és az ország érdekét. Az RNDS ezekben a napokban is azt teszi, amit tennie kell, megőrzi az önállóságát és hitelességét, és minden rendelkezésre álló eszközzel védi az erdélyi magyar közösséget, fogalmazott Kelemen Hunor. 5 gazdaság élénkítő intézkedést javasol a leendő kormánynak a Mentsétek meg Romániát Szövetség az USZERE képviselője, Claudio Nesui. A politikus Facebook bejegyzésében mindenek előtt áfa csökkentést szorgalmaz, szerinte vissza kellene térni a 19%-os általános áfa kulcshoz, valamint az 5, illetve a 9%-os kedvezményes kulcsokhoz. Claudio Nesui szerint ugyanakkor le kell mondani minden olyan intézkedésről, amely az állami kiadások növekedését vonná maga után, beleértve az új közalkalmazotti bértörvényt is. Ez nem hoz valódi reformot, csak további 8 milliárd lejjel növelni a bérkiadásokat, indokolta a javaslatát a politikus. Harmadik intézkedésként a bürokrácia csökkentését említi a szakember, az általa szükségtelennek tartott 300-as és 394-es áfa nyilatkozatok eltörlésével. A politikus továbbá javasolja a minisztériumok számának 12-re való csökkentését, illetve egy valós közigazgatási reform elindítását. Emellett szükség van egy önkormányzati csődszabályozásra, valamint arra, hogy az önkormányzatok központi finanszírozása kizárólag a lakosságszám alapján történjen, egyéb politikai szempontok nélkül, fogalmazott Claudio Nesui. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben egyelőre marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. Nem kizárt azonban, hogy kora délután megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 25 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 27-28 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
3: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
3: Fun FM Rádió.
4: Fültől fülig, Fan FM, FM 87.6.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán. Pocsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi Gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Reklámot hallottak!

Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Kozma Mikó vár a Petőfi utca a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: FM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Döntő szakaszban lév a parlament az új kormány megalakulásának folyamatában, miután a kijelölt miniszterelnök Adrián Vestel benyújtotta a törvényhozásnak a kormányprogramot és az ország vezetésére javasolt miniszteri csapat névsorát. A parlament két házának együttes állandó bizottságai online formában üléseznek. A napirend főpontja az Adrián Vestel által javasolt kormány beiktatásának hivatalos menetrendje és annak elfogadása. Az ülésen meghatározzák a miniszterjelöltek parlamenti bizottságok előtti meghallgatásainak, valamint a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén tartandó végső szavazásának az időpontját is. Az RNDS olyan megoldást keres és támogat, amely lehetővé teszi a magyar ellenes erők nélküli kormányzást, jelentette ki hétvégén Kelemen Hunor, a szövetség elnöke, a politikai alakulat Maros megyei szervezetének küldött gyűlésén. Az elnök úgy fogalmazott, az RNDS azért nem szavazza meg a Vestel kormányt, mert a beiktatásához a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR és más kisebb szélsőséges magyar ellenes pártok szavazataira is szükség lenne. Hozzátette, az RNDS nem fog beszorulni a román pártok és az intézmények háborújába. Ugyanakkor Kelemen Hunor hangsúlyozta, a kérdés most is az, mi szolgálja az erdélyi magyar közösség és az ország érdekét. Az RNDS ezekben a napokban is azt teszi, amit tennie kell, megőrzi az önállóságát és hitelességét, és minden rendelkezésre álló eszközzel védi az erdélyi magyar közösséget, fogalmazott Kelemen Hunor. 5 gazdaság élénkítő intézkedést javasol a leendő kormánynak a Mentsétek meg Romániát Szövetség az USZERE képviselője Claudio Nesui. A politikus Facebook bejegyzésében mindenek előtt áfa csökkentést szorgalmaz, szerinte vissza kellene térni a 19%-os általános áfa kulcshoz, valamint az 5, illetve a 9%-os kedvezményes kulcsokhoz. Claudio Nesui szerint ugyanakkor le kell mondani minden olyan intézkedésről, amely az állami kiadások növekedését vonná maga után, beleértve az új közalkalmazotti bértörvényt is. Ez nem hoz valódi reformot, csak további 8 milliárd lejjel növelni a bérkiadásokat, indokolta a javaslatát a politikus. Harmadik intézkedésként a bürokrácia csökkentését említi a szakember, az általa szükségtelennek tartott 300-as és 394-es áfa nyilatkozatok eltörlésével. A politikus továbbá javasolja a minisztériumok számának 12-re való csökkentését, illetve egy valós közigazgatási reform elindítását. Emellett szükség van egy önkormányzati csőd szabályozásra, valamint arra, hogy az önkormányzatok központi finanszírozása kizárólag a lakosságszám alapján történjen, egyéb politikai szempontok nélkül, fogalmazott Claudio Nesui. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben egyelőre marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. Nem kizárt azonban, hogy kora délután megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 25 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 27-28 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Döntő szakaszban lév a parlament az új kormány megalakulásának folyamatában, miután a kijelölt miniszterelnök Adrián Vestel benyújtotta a törvényhozásnak a kormányprogramot és az ország vezetésére javasolt miniszteri csapat névsorát. A parlament két házának együttes állandó bizottságai online formában üléseznek. A napirend főpontja az Adrián Vestel által javasolt kormány beiktatásának hivatalos menetrendje és annak elfogadása. Az ülésen meghatározzák a miniszterjelöltek parlamenti bizottságok előtti meghallgatásainak, valamint a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén tartandó végső szavazásának az időpontját is. Az RNDS olyan megoldást keres és támogat, amely lehetővé teszi a magyar ellenes erők nélküli kormányzást, jelentette ki hétvégén Kelemen Hunor, a szövetség elnöke, a politikai alakulat Maros megyei szervezetének küldött gyűlésén. Az elnök úgy fogalmazott, az RNDS azért nem szavazza meg a Vestel kormányt, mert a beiktatásához a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR és más kisebb szélsőséges magyar ellenes pártok szavazataira is szükség lenne. Hozzátette, az RNDS nem fog beszorulni a román pártok és az intézmények háborújába. Ugyanakkor Kelemen Hunor hangsúlyozta, a kérdés most is az, mi szolgálja az erdélyi magyar közösség és az ország érdekét. Az RNDS ezekben a napokban is azt teszi, amit tennie kell, megőrzi az önállóságát és hitelességét, és minden rendelkezésre álló eszközzel védi az erdélyi magyar közösséget, fogalmazott Kelemen Hunor. 5 gazdaság élénkítő intézkedést javasol a leendő kormánynak a Mentsétek meg Romániát Szövetség az USZTERE képviselője Claudio Nesui. A politikus Facebook bejegyzésében mindenek előtt áfa csökkentést szorgalmaz, szerinte vissza kellene térni a 19%-os általános áfa kulcshoz, valamint az 5, illetve a 9%-os kedvezményes kulcsokhoz. Claudio Nesui szerint ugyanakkor le kell mondani minden olyan intézkedésről, amely az állami kiadások növekedését vonná maga után, beleértve az új közalkalmazotti bértörvényt is. Ez nem hoz valódi reformot, csak további 8 milliárd lejjel növelni a bérkiadásokat, indokolta a javaslatát a politikus. Harmadik intézkedésként a bürokrácia csökkentését említi a szakember, az általa szükségtelennek tartott 300-as és 394-es áfa nyilatkozatok eltörlésével. A politikus továbbá javasolja a minisztériumok számának 12-re való csökkentését, illetve egy valós közigazgatási reform elindítását. Emellett szükség van egy önkormányzati csőd szabályozásra, valamint arra, hogy az önkormányzatok központi finanszírozása kizárólag a lakosságszám alapján történjen, egyéb politikai szempontok nélkül, fogalmazott Claudio Nesui. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben egyelőre marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. Nem kizárt azonban, hogy kora délután megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 25 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 27-28 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Halspecialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradás. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári Ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülix Zene. Fan FM.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: Yo, Immortals back, we still in here. Hey yo, Mentor, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Hétfőn elkezdődött az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148 ezer 8. osztályt végzett tanuló iratkozott fel. 2956 vizsgaközpontban értesült az Eger Press. Hétfőn román nyelvből és irodalomból vizsgáztak, szerdán matematikából írnak a diákok, csütörtökön pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók. A képességfelmérő vizsga első eredményeit július 1-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap délután 2 és 6 óra között, valamint 2-án és 3-án is megtekinthetik a dolgozatokat, illetve óvást nyújthatnak be. A végleges eredményeket június 8-án közlik, értesült az Ager Press. A Mentsétek meg Romániát szövetség az USZERE képviselője Claudio Nassói 5 intézkedést javasol a leendő kormánynak, amelyek szerinte segítenék a román gazdaságot. A politikus mindenekelőtt áfa csökkentést szorgalmaz, szerinte vissza kellene térni a 19%-os általános áfa kulcshoz, valamint az 5, illetve a 9%-os kedvezményes kulcsokhoz. Claudio Nassói szerint ugyanakkor le kell mondani minden olyan intézkedésről, amely az állami kiadások növekedését vonná maga után, beleértve az új közalkalmazotti bértörvényt. Az USZERE politikusa a bürokrácia csökkentését említi az általa szükségtelennek tartott 300-as és 394-es áfa nyilatkozatok eltörlésével, azzal érvel emellett, hogy a vállalkozásoknak jelenleg 3 különböző rendszeren keresztül is be kell nyújtaniuk ugyanazokat az adatokat. A politikus továbbá javasolja a minisztériumok számának 12-re csökkentését, illetve egy valós közigazgatási reform elindítását. Nem lehet rekordszámú a minisztériummal működő kormányt fenntartani, miközben másoktól összevonásokat követelünk. Emellett szükség van egy önkormányzati csődszabályozásra, valamint arra, hogy az önkormányzatok központi finanszírozása kizárólag a lakosságszám alapján történjen, egyéb politikai szempontok nélkül, tette hozzá a politikus, akit az Ager Press idéz. A Románok Egyesüléséért Szövetség az AOR elnöke George Simion hétfőn bejelentette, ha veszte a kormány nem kapja meg pártja parlamenti frakcióinak szavazatait a beiktatási szavazáson. Ha szavazás lesz, ez a kormány nem kapja meg az AOR parlamenti képviselőinek és szenátorainak támogatását, jelentette be a politikus. Zivatarokra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat a hegyvidéki térségekre, valamint a Bánság, Körösvidék, Olténia, Erdély nagy része és Munténia északnyugati részének több megyéjére. A sárga jelzésű figyelmeztetés este 9 óráig van érvényben. Az érintett régiókban villámlásokkal és erős 50-70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviarok és jégeső várható. Rövid idő alatt 15-25 liter, kisebb területeken 30-40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. A figyelmeztetés Bihar, Arad, Temes, Krassószörény, Szilágy, Kolos, Fehér, Hunyad, Gorzs, Mehedinc, Dolzs, Olt, Völcsá, Argyes, Dömbovica, Szeben, Brassó, Maros, Hargita, Kovászna, Prahova, valamint Buzaó megyékre vonatkozik. Szerdáig meleg időre és kellemetlen hőérzetre is számítani kell az egész országban. A meteorológusok szerint szerda estig az ország nagy részén meleg lesz az idő, a hőérzet főként a nyugati, északnyugati és déli síkvidékeken lesz igen kellemetlen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 34 Celsius fok között alakul. A legalacsonyabb értékek a medencékben, a legmagasabbak az ország északnyugati és déli részén várhatók. A hőmérséklet páratartalom index eléri a kritikus 80-as egységet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett többnyire borongós, a későbbiekben csapadékos időjárásra kell számítani, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, esőzések környezetében rövid időre megélénkül, akár viarossá fokozódhat a szél. A Reális hőérzet mellett a csúcsérték 27 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán változékony, helyenként borongós időjárás várható, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, ugyanakkor felhő megvastagodás mellett zápor átvonulásokkal, esőzésekkel is számolni kell. A reggeli órákban a hőmérséklet 13 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 24-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztató.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvas el figyelmesen a beteg tájékoztató.
3: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. június 23-án kedden reggel 9 és délután 3 óra között javítási munkálatok miatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható a Dénes László, Puskaporos, valamint Akarat utcákban, illetve a Tudor Vladimirescu utca 38 szám alatt. A munkálatok idején nyomáscsökkenésre kell számítani a Tudor negyed felső részén, valamint a Kalász negyedben. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat, a jelenség azonban rövid időn belül megszűnik.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Hétfőn elkezdődött az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148 ezer 8. osztályt végzett tanuló iratkozott fel 2956 vizsgaközpontban, értesült az Eger Press. Hétfőn román nyelvből és irodalomból vizsgáztak, szerdán matematikából írnak a diákok, csütörtökön pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók. A képességfelmérő vizsga első eredményeit július 1-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap délután 2 és 6 óra között, valamint 2-án és 3-án is megtekinthetik a dolgozatokat, illetve óvást nyújthatnak be. A végleges eredményeket 8-án közlik, értesült az Ager Press. A Mentsétek meg Romániát szövetség az USZERE képviselője Claudio Nessui 5 intézkedést javasol a leendő kormánynak, amelyek szerinte segítenék a román gazdaságot. A politikus mindenek előtt áfa csökkentést szorgalmaz, szerinte vissza kellene térni a 19%-os általános áfa kulcshoz, valamint az 5, illetve a 9%-os kedvezményes kulcsokhoz. Claudio Nessui szerint ugyanakkor le kell mondani minden olyan intézkedésről, amely az állami kiadások növekedését vonná maga után, beleértve az új közalkalmazotti bértörvényt. Az USZERE politikusa a bürokrácia csökkentését említi az általa szükségtelennek tartott 300-as és 394-es áfa nyilatkozatok eltörlésével, azzal érvel emellett, hogy a vállalkozásoknak jelenleg 3 különböző rendszeren keresztül is be kell nyújtaniuk ugyanazokat az adatokat. A politikus továbbá javasolja a minisztériumok számának 12-re csökkentését, illetve egy valós közigazgatási reform elindítását. Nem lehet rekordszám a minisztériummal működő kormányt fenntartani, miközben másoktól összevonásokat követelünk. Emellett szükség van egy önkormányzati csődszabályozásra, valamint arra, hogy az önkormányzatok központi finanszírozása kizárólag a lakosságszám alapján történjen, egyéb politikai szempontok nélkül, tette hozzá a politikus, akit az Ager Press idéz. A Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR elnöke George Simion hétfőn bejelentette, ha veste a kormány nem kapja meg pártja parlamenti frakcióinak szavazatait a beiktatási szavazáson. Zivatarokra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat a hegyvidéki térségekre, valamint a Bánság, Körösvidék, Olténia, Erdély nagy része és Munténia északnyugati részének több megyéjére. A sárga jelzésű figyelmeztetés este 9 óráig van érvényben. Az érintett régiókban villámlásokkal és erős 50-70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviharok és jégeső várható. Rövid idő alatt 15-25 liter, kisebb területeken 30-40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. A figyelmeztetés Bihar, Arad, Temes, Krassó, Szörény, Szilágy, Kolos, Fehér, Hunyad, Gorzs, Mehedinc, Dolzs, Olt, Völcsá, Argyes, Dömbovica, Szeben, Brassó, Maros, Hargita, Kovászna, Prahova, valamint Buzaó megyékre vonatkozik. Szerdáig meleg időre és kellemetlen hőérzetre is számítani kell az egész országban. A meteorológusok szerint szerda estig az ország nagy részén meleg lesz az idő, a hőérzet főként a nyugati, északnyugati és déli síkvidékeken lesz igen kellemetlen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 34 Celsius fok között alakul. A legalacsonyabb értékek a medencékben, a legmagasabbak az ország északnyugati és déli részén várhatók. A hőmérséklet páratartalom index eléri a kritikus 80-as egységet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett többnyire borongós, a későbbiekben csapadékos időjárásra kell számítani, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, esőzések környezetében rövid időre megélénkül, akár viarossá fokozódhat a szél. A holnapi nap folyamán változékony, helyenként borongós időjárás várható, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, ugyanakkor felhő, megvastagodás mellett zápor átvonulásokkal, esőzésekkel is számolni kell. A reggeli órákban a hőmérséklet 13 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 24-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana Pentru Grigia keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a Csíkszeredai Kauflandban a Nagy Rét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadrmax.ro oldalon.
4: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
5: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás náthatüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
7: Reklámot hallottak. Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai bio cseresznye 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani, és a piros húsos paprika kilója 11,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri. Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os mélybarát elemeját sóslében 39,99 baniért, 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 29,99 baniért, és 120 méteres kétrétegű Floralis konyhai papírtörlőt 11,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
4: Reklámot hallottak.

0: Dux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Dux Funk Black Mix.
5: A Dux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csom nélküli sertés comb 100 gramonként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 210 g-os konfiszeri firenze minibisszimó glazúros sütemény 5,89 bani a Lidl Plus-szal, és az 1 kg-os Don Café Elita szemes kávé 49,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun FM.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Hétfőn elkezdődött az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148.000 8. osztályt végzett tanuló iratkozott fel 2956 vizsgaközpontban, értesült az Eger Press. Hétfőn román nyelvből és irodalomból vizsgáztak, szerdán matematikából írnak a diákok, csütörtökön pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók. A képességfelmérő vizsga első eredményeit július 1-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap délután 2 és 6 óra között, valamint 2-án és 3-án is megtekinthetik a dolgozatokat, illetve óvást nyújthatnak be. A végleges eredmények 8-án közlik, értesült az Ager Press. A Mentsetek meg Romániát szövetség az USZERE képviselője Claudio Nessui 5 intézkedést javasol a leendő kormánynak, amelyek szerinte segítenék a román gazdaságot. A politikus mindenekelőtt áfa csökkentést szorgalmaz, szerinte vissza kellene térni a 19%-os általános áfa kulcshoz, valamint az 5, illetve a 9%-os kedvezményes kulcsokhoz. Claudio Nessui szerint ugyanakkor le kell mondani minden olyan intézkedésről, amely az állami kiadások növekedését vonná maga után, beleértve az új közalkalmazotti bértörvényt. Az USZERE politikusa a bürokrácia csökkentését említi az általa szükségtelennek tartott 300-as és 394-es áfa nyilatkozatok eltörlésével, azzal érvel emellett, hogy a vállalkozásoknak jelenleg 3 különböző rendszeren keresztül is be kell nyújtaniuk ugyanazokat az adatokat. A politikus továbbá javasolja a minisztériumok számának 12-re csökkentését, illetve egy valós közigazgatási reform elindítását. Nem lehet rekordszámú minisztériummal működő kormányt fenntartani, miközben másoktól összevonásokat követelünk. Emellett szükség van egy önkormányzati csődszabályozásra, valamint arra, hogy az önkormányzatok központi finanszírozása kizárólag a lakosságszám alapján történjen, egyéb politikai szempontok nélkül, tette hozzá a politikus, akit az Ager Press idéz. A Románok Egyesüléséért Szövetség az AOR elnöke George Simion hétfőn bejelentette, a veste a kormány nem kapja meg pártja parlamenti frakcióinak szavazatait a beiktatási szavazáson. Zivatarokra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat a hegyvidéki térségekre, valamint a Bánság, Körösvidék, Olténia, Erdély nagy része és Munténia északnyugati részének több megyéjére. A sárga jelzésű figyelmeztetés este 9 óráig van érvényben. Az érintett régiókban villámlásokkal és erős 50-70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviarok és jégeső várható. Rövid idő alatt 15-25 liter, kisebb területeken 30-40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. A figyelmeztetés Bihar, Arad, Temes, Krassó, Szörény, Szilágy, Kolos, Fehér, Hunyad, Gorzs, Mehedinc, Dolzs, Olt, Völcsá, Argyes, Dömbovica, Szeben, Brassó, Maros, Hargita, Kovászna, Prahova, valamint Buzaó megyékre vonatkozik. Szerdáig meleg időre és kellemetlen hőérzetre is számítani kell az egész országban. A meteorológusok szerint szerda estig az ország nagy részén meleg lesz az idő, a hőérzet főként a nyugati, északnyugati és déli síkvidékeken lesz igen kellemetlen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 34 Celsius fok között alakul. A legalacsonyabb értékek a medencékben, a legmagasabbak az ország északnyugati és déli részén várhatók. A hőmérséklet páratartalom index eléri a kritikus 80-as egységet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett többnyire borongós, a későbbiekben csapadékos időjárásra kell számítani, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, esőzések környezetében rövid időre megélénkül, akár viarossá fokozódhat a szél. A holnapi nap folyamán változékony, helyenként borongós időjárás várható, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, ugyanakkor felhő, megvastagodás mellett zápor átvonulásokkal, esőzésekkel is számolni kell. A reggeli órákban a hőmérséklet 13 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 24-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene!

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

90-es évjárat 9-től, minden szerdán a Fan FM rádióban. No.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene!
1: Fun

Fűtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. június 23-án kedden reggel 9 és délután 3 óra között javítási munkálatok miatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható a Dénes László, Puskaporos, valamint Akarat utcákban, illetve a Tudor Vladimirescu utca 38 szám alatt. A munkálatok idején nyomáscsökkenésre kell számítani a Tudor negyed felső részén, valamint a Kalász negyedben. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat, a jelenség azonban rövid időn belül megszűnik.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Info a műsorról www.luxfunk.com. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod. Hajrá magyarok, magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: If you really like to rock the funky beats.
2: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
3: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
0: Black Mix.
3: Bővebb info a műsor

0: Ez a Lux Funk Backlink, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról
2: www.luxfunk.com. Lux Funk Radio. A Black Mixben a Lux Funk DJ.

0: Ez volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com.
0: Fültől fülig.
2: Fun FM Rádió. Fülig
0: zene. Fun FM.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6

0: FanFM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Fülig.
1: Fülig.
0: Fülig.
1: Fülig zene.
0: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Van FM Rádió, fülig zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: got to.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör
2: és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

sexy people.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.